0: zene, csak az élelem.
1: Nincs vége? Mi van, nincs vége?
2: Az életünk, az életem.
1: Nincs vége.
3: Ez meg ki volt?
2: Ki? Hát én.
4: Rádió Mora. Bei uns spielt's Wochenende.

0: Haus der Volksgruppen.
1: Dom narodnih grup.
2: Kehle flogoskere grupmenda.
3: Nepčoporto kaza.
4: Dobar dan in dobrodošli v domu narodnih grup v Borti.
5: Szívesen üdvözöljük Önöket a népcsoportok házában.
6: Dobar dan! Jó napot kívánok! Nacho di! Herzlich willkommen!

Szeretettel köszöntök mindenkit a Szélforgók és a Csörge nevében. Mi a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület népzenészek vagyunk és igyekszünk. Szeretettel üdvözlök mindenkit a Szélforgók és a Csörge népzenészek nevében is. Mi a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesülethez tartozunk. Már is ebbe a házba szólalnak meg a húrok minden héten. Aki szeretne csatlakozni, szeretettel várunk minden pénteken este. Im Namen der Volksmusiker des Burgenländisch-Ungarischen Kulturvereins lade ich Sie gerne ein, sich uns anzuschließen. Jeden Freitagabend lassen wir es hier im Volksgruppenhaus erklingen und bemühen uns, das Volksliedgut der Burgenland-Ungarn weiterzugeben. Ich wünsche noch einen schönen Nachmittag.

0: Rádiómora, a sokszínűség nálunk hallható.
1: Bei uns spielt Vielfalt.
2: Ja, bei uns spielt Vielfalt und wird mehrsprachig geredet. Natürlich jetzt auf Ungarisch. 9 perc múlva lesz délután 2 óra, a Rádió Morán pedig ma egész nap felső őrből, Óbervártból jelentkezünk, ahol a mai nap nyílt meg hivatalosan és ünnepélyesen a népcsoportok háza, das Haus der Volksgruppen, és a megnyitó vendégei közt számos népcsoporti szervezet képviselője is jelen volt, nem csak Burgenlandból, hanem Ausztria más területéről is, és most a stúdióban itt köszöntöm professzor Zeidler Andreát, az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségének elnökét. Kezit csókolom, köszönöm, hogy bejött ide a stúdióba.
3: Köszönöm szépen.
2: Hogy érezte magát a megnyitón, illetve hogy érzi magát itt az épületben azóta, mióta itt megnyílt a ház?
3: Nagyon jól érzem magamat, nagyon köszönöm a meghívást. Tulajdonképpen irigykedve nézem és figyelem itt az épületet, a lehetőségeket, azt, hogy minden egy népcsoport egy házban lehet, ezt fantasztikusnak tartom. Nyilván jelenleg csak Burgenlandban megvalósítható, de persze mint bécsi, ezt ott is kívánnám, hogy lenne egy ilyen lehetőségünk, és lenne egy ilyen együttműködés a népcsoportok között, és lenne egy ilyen politikai akarat is, hogy egy ilyen népcsoportok házát létesüljön, de nem tudom, hogy a közeljövőben várhatunk-e ilyesmit, de nekem ez most egy nagy impulzust adott ebben az irányban, hogy erről kellene gondolkodni. Fantasztikus, ami itt történik.
2: Ugye azt tudjuk, hogy mondjuk a 80-as években, amikor a népcsoportok elismerésért vívott harc eléggé, nem is tudom, hát dúlt, vagy tehát hogy nagyon erős volt Bécsben kifejezetten, akkor ez egy közös törekvése volt a népcsoportoknak, akkor ez így nagyon, nagyon összefonta a népcsoportokat. Ez manapság mennyire van jelen? Tehát a csehekkel, a szlovákokkal, vagy éppen a horvátokkal, akik nem elismert népcsoport, ugyebár Bécsben, mennyire van meg a kapcsolat, ez a közös szál, mennyire tud tovább szövődni?
3: Megvan a kapcsolat, de nem hiszem, hogy ilyen szűken, mint itt Burgenlandban. Tehát tulajdonképpen én a Központi Szövetség elnöke vagyok, de nagyon ritkán találkozom az összes többi népcsoport képviselőjével, nem is beszélve arról, hogy egyes népcsoport egyesületekkel. Én azt hiszem, hogy ott ez még nagyon-nagyon gyerekcipőkben jár, de itt ez a burgenlandi modell remélem, hogy mindenki számára érdekes lehet, és talán utánazásra ihleti majd a bécsi népcsoportokat is.
2: Ugye teljesen mások a kihívások, amik Bécsben várnak az összes népcsoportra, nem csak a magyarokra, hiszen ez egy nagyvárosias környezet, a bevándorlás abból a szempontból kifejezetten a magyarokra, de a horvátokra is érvényesen egy más hatással van a lakosság változására. Önöknél most mi az, ami a leginkább kihívást jelent?
3: Hát ami leginkább kihívást jelent, az utóbbi időben, ugye erről sokat lehetett olvasni, az, hogy nálunk még nem valósultak meg az iskolajogok, tehát még nincs magyar nyelvű, két tannyelvű iskola Bécsben, kivéve a Bunte Schulet. Ez talán az egyik, az utolsó évnek ez volt a legnagyobb kihívása, de ezen túl, hogy mind lehetne gondolkozni, most lesz majd egy új Volksgruppenbeirat, ugye, és akkor lehet gondolkozni majd talán azon, hogy mi lenne a következő lépés ahhoz, hogy az együttműködés jobban történjen, jobban megtörténjen, és lehet, hogy itt valóban csak a gondolatot kéne bedobni, és lehet, hogy sikeresek is lennénk ebben. Az iskola az nagyon sok energiát elvisz, mert egyszerűen nem úgy érzem, hogy nem eredményesek a beszélgetések.
2: Jetzt weiter auf Deutsch. Heuer wird nicht nur das Haus der Volksgruppen eröffnet, sondern auch 50 Jahre Volksgruppengesetz gefeiert, und zwar mit einem Verfassungsverankerung der 6 autochthonen Volksgruppen. Was für eine Bedeutung so eine Verankerung für die Volksgruppe praktisch im Alltag sein könnte?
3: Ich glaube, im Prinzip hat es nur eine politische Implikation, nicht, dass man nicht einfach Gesetze weglöschen kann, sondern soweit ich mich informiert habe, es 2/3 Mehrheiten braucht, um irgendwelche Beschlüsse fassen oder auch wegzuradieren. Also das gibt, glaube ich, eine gewisse Sicherheit, weil eine 2/3 Mehrheit gegen Volksgruppen, das, glaube ich, ist sehr schwer zu kriegen, auch in unserem Parlament. Und ich hoffe auch, dass damit die ja eigentlich per Gesetz bestehenden Rechte auch vielleicht exekutiert werden endlich und dass es da eine Aufmerksamkeit gibt, auch von außen her, was die Volksgruppenrechte betrifft.
2: Und was für einen Wunsch hätte oder könnte haben die ungarische Volksgruppe für die nächste, für die Zukunft, für die nächsten 50 Jahre, wenn wir das sagen
3: können. Für die nächsten 50 Jahre.
2: Genau.
3: Also verankert sind wir ja schon, per Gesetz sind wir verankert. Man würde sich eigentlich für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre wünschen, dass Teile des Gesetzes wirklich exekutiert werden. Also beispielsweise wünschen wir uns in Wien auf jeden Fall den durchgehenden zweisprachigen Unterricht von Kindergarten bis zur Matura. Das wäre mal ein grobes Grundanliegen. Dann würde ich mir natürlich als Vertreterin eines Dachverbandes eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit der ungarischen Volksgruppe untereinander in Wien wünschen. Ich glaube, auch da sind wir jetzt auf einem guten Weg. Und was ich mir noch wünsche, ist die Einbeziehung und die Akzeptanz dessen, dass die Volksgruppe nicht mehr oder die Ungarn nicht mehr nur aus der Volksgruppe bestehen, sondern dass auch die Diaspora der letzten 10, 15 Jahre, 20 Jahre beachtet wird und dass es hier zu einer guten Kooperation kommt, die auch gefördert wird.
2: Und auch eine Errichtung eines Volksgruppenhauses in Wien, wäre das auch wünschenswert?
3: Ja, das hätte ich sehr gern, das sehe ich jetzt. Und ich denke mir, dass es eigentlich auch, wenn man auf offene Ohren stößt, denke ich mir, dass es auch wirtschaftlich klug wäre, so etwas zu haben, als 10 verschiedene Standorte in Wien.
2: Frau Professorin, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke.
2: Gata Schwagatok, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Professorin Andrea Seidler, Obfrau des Zentralverbandes der ungarischen Organisationen und Vereine in Österreich, war bei mir zu Gast. Sie hören Radio Mora.
1: Radio Mora.

0: gondolkodásunkat. Rendkívül esemény történt. A népszerű Roma Hip Hop együttes elkészítette második albumát.
1: A Tour Junior és Big Bang teljesítménye várakozáson felül sikerült. Az album...
2: Ezen a héten sem volt helyi találatok fel.

0: Sie hören Radio More, es ist 15.46 Uhr. Mein Name ist László Bognár, 3:44 múlt pontosan egy perccel. És a mai nap egészen végig, egész délután a felsőri népcsoportok házából jelentkezünk, ami a mai napon nyitotta meg a kapuit hivatalosan persze a látogatók előtt. És az ilyen nyílt napnak, hogy az ilyen megnyitónak egy nagyon kellemes hát mellékhatása az, hogy egy csomó vendéggel, nagyon sok érdekes emberrel találkozunk itt, akik a megnyitóra érkeznek, és egy kicsit velünk ünnepelnek azokkal a népcsoportokkal, illetve azokkal a szervezetekkel, akik itt találtak otthont, itt találtak otthonra a népcsoportok házában. És a vendégek között persze voltak hivatalos képviselők is, például az ausztriai magyar nagykövet Szilágyiné Bátorfi Edit. A kultúrák és a népcsoportok békés együttélésének szép példája a Burgenlandban nemrég felavatott új épület, a népcsoportok háza megnyitója, ahol valamennyi helyi népcsoport képviseltette magát. Szilágyiné Bátorfi Edit Magyarország bécsi nagykövete kolléganőmnek, Jelica Szácseknek azt mondta, bízik benne, hogy az új közösségi tér kiváló lehetőséget biztosít majd a magyar nyelv, a zene és az identitás ápolására a jövő nemzedékei számára. In Burgenland wurde ein ganz besonderes neues Gebäude eröffnet, auch die ungarische Botschafterin in Wien, Edit Szilágyiné Bátorfi war bei der Eröffnungsfeier mit dabei. Sie betont, wie wichtig dieser Raum für die Pflege von Sprache, Kultur und Identität der ungarischen Volksgruppe ist. Hören wir rein.
1: Ez egy megtisztelő alkalom, hogy itt lehetek ennek a fantasztikus épületnek a megnyitó ünnepségén. Maga a megnyitó is szívet melengető volt. Valamennyi népcsoport zenéje, kultúrája megjelent a színpadon, és mindebből egy szép összhang keveredett ki. Én azt gondolom, hogy itt Burgenlandban az együttélésnek ez egy nagyon szép megjelenítése. Maga a ház pedig egészen különlegesnek tűnik. Számomra először látom ezt az épületet, és nagyon remélem, hogy be fogja tölteni azt a feladatot, azt a szerepet, amit az építőinek is szántak. Tehát, hogy valamennyi népcsoport közöttük a magyar népcsoport számára is lehetőség lesz arra, hogy kulturális elképzeléseiket itt megélhessék, alkothassanak, az identitásukat, a nyelvet, a zenét ápolni tudják, fejleszteni a továbbiakban a következő generációk számára is. Nagyon örülök, hogy ez elkészült, és bízom benne, hogy jól fogja szolgálni azokat a célokat, amiért létrehozták.
0: Musik, Kultur und ein buntes Miteinander bei der Eröffnung des neuen Haus des Volksgruppen. Im Burgenland trafen alle regionalen Kulturen zusammen. Unter den Ehrengästen war auch die ungarische Botschafterin in Wien, Edit Szilágyiné Bátorfi. Sie zeigt sich begeistert von der Architektur und der verbindenden Idee hinter dem Projekt und hofft, dass das Haus auch für künftige Generationen ein lebendiger Ort der Identitäts- und Sprachpflege sein wird. Das Interview hat Jelica Sacek geführt.

0: Önök a Rádió Morát hallgatják a Felsőőri Népcsoportok Házából, ahol a mai megnyitó igazi közösségi ünnep volt. Burgenland minden szegletéből találkoztak a látogatók. Lovasz Katalin, a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesület játékos magyar gyermekórájának foglalkozás vezetője is érdekelt volt itt a mai napon, hiszen a gyermekeivel, a növendékeivel fel is léptek a nyílt nap programjában. Nem csak a magyar gyermekműsor miatt érkezett örömmel, hanem abban is bízik, hogy a ház a közös rendezvényekkel, mint az újévi operett gálája a Burgenlandi Magyar Kultúra Egyesületnek, vagy az adventi ünnepeknek, szóval ezekkel a közös rendezvényekkel még közelebb hozza egymáshoz a helyi népcsoportokat. Ein Ort des Friedlichen mit ein anders und der Vielfalt. Im neuen Haus der Volksgruppen im Oberwart kommen Ungarn, Kroaten und die Roma-Gemeinschaft zusammen, um ihre Kultur und Sprache zu pflegen. Katharina Dovas, die vor Ort aktiv mit Kindern arbeitet, betonte im Gespräch mit Jelica Sacek, wie wichtig sowohl die eigenständige Traditionspflege als auch verbindende Kulturveranstaltungen für das Zusammenleben im Burgenland sind.
1: Nagyon örülök, hogy itt lehetek a Népcsoportok Házában, itt Felsőrben, egy ilyen gyönyörű nagy épület, itt vannak a népcsoportok, a magyarok, a horvátok, a Roma Egyesület, mindenki itt él békében, megtartja rendezvényeit, egy szép megnyitón vehettünk részt, és már örülök, hogy majd én is szerepelhetek a gyerekekkel, a játékos magyar gyermekórával, mi majd 1:45-kor lépünk a színpadra, és sok-sok emberrel találkoztam, ez egy jó rendezvény, az ember itten olyan emberekkel is találkozik, akik Pujáról jöttek, Kismartonból, lent Jénesztorfból is jöttek, és az a jó, hogy ez itt van nálunk Felsőrben is. Remélem, hogy szépen békében, együttműködésben élhetnek itt majd a népcsoportok is, a néphagyományokat megtarthatjuk.
2: Wie wichtig siehst du überhaupt so eine Möglichkeit für die Volksgruppen, vor allem für jede einzelne Volksgruppe und dann auch, dass die Volksgruppen gemeinsam in einem Haus Platz gefunden haben, wo sie sich austauschen und kooperieren und vielleicht weitere gemeinsame Projekte auf die Beine stellen können?
1: Szerintem az a fontos, hogy a népcsoportok megtartják a saját egyesületeiket, tehát a magyarok a magyarságukat, a horvátok a horvát programjaikat csinálják, a roma egyesület is a zenét, azt a Lernbetreuungot, hogy mindenki tudja a saját kultúráját, nyelvét ápolni, a tanfolyamokat elvégezni, és hogy legyenek közös rendezvényeik is. Például az újévi operett gála, vagy hát közös, mit tudom én mondjuk, farsang, vagy adventi ünnepség, hogy külön is legyünk, de az a lényeg is, hogy a népcsoport, nyelv, meg a kultúra össze is köt bennünket.
2: Und dann eine Frage blickend in die Zukunft. Was wünschst du diesem Haus für die Zukunft oder was erwartest du von dem Haus?
1: Remélem, hogy még jó sok évig megmaradhat ennek a háznak a szelleme, a gondolata, hogy megmaradjanak a népcsoportok, és hogy mindenki békében együttműködjön, és hogy tényleg a kultúránkat, a nyelvünket itt tudjuk ápolni, és minél több embert meghívni és bevonni a népcsoport munkába.
0: Katharina Dovas, die Leiterin der spielerischen ungarischen Kinderstunde beim Burgenländisch-Ungarischen Kulturverein, haben Sie jetzt gehört. Das Gespräch führte Jelica Sacek. Sie hören Radio Mora.

egy órán keresztül csak nyugat-dunántúli és örvidéki DJ-kkel. At the turntable, Armin S. Live from Oberpullendorf, Austria.

Gergő vagyok, köszi, hogy nézitek a live-ot, szóval nagyon durva nyaram volt, el kell mondjam, mert az a durva dolog történt, hogy tök durva, de én sörhasról már hallottam, úgymond, de sörségről még nem hallottam, pedig hogy magamat azért tájékoztam.